0: Sötét, Dütre 0000.
1: Valaj no kleina. Valaj se kocht olyan bírá.
2: Och bánne?